Szászon. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

így suhan el felettünk a nyár. Így suhan el felettünk a nyár. Jöhet az ősz,

hazamegyek babám, hazamegyek babám, hazamegyek, azt jó kialszom magammal. De hazamegyek babám, hazamegyek babám, hazamegyek, aztán jó kialszom magammal.

tegnapot, a holnapot helyett. A sorsom bármit hozzon is, csak mellette legyen.

0: emlék szelmék.
1: Van egy nap az életünkben, olyan, amit soha nem felejtünk. Amit minden esztendőben csöndesen megünnepel a szívünk. Ilyenkor megáll az élet, és a múltból feltör egy

Texas. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

avatta egy őszült ember, ki most jött meg világjáró útjáró. Fel-fel sóhajt a múlt

0: Mint hétköznapi ér az jelen.
1: Egy szövetség, mely átvezet az életen. És bármi baj van, fel nem bontható,
2: csak őrizni való.
1: Ha

szép az élet, a legrészegebb én vagyok. Csak az asszony meg ne tudja, hogy a Csehóban vagyok. Ha hazaérek, majd azt hazudom, hogy neki is te ma vonatod. Minden én

nem iszom, de úgy berúgom, még az éjjel, s minden pénzem elviszom. Mámorosan szép az élet, a legrészegebb én vagyok, csak az asszony.

sebzeten vélem, nem szól egy szót sem, csak elment némán. Herr Wolz,

fa la mer, l'air offert. Avec ta heure, oh, c'est

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Rovasába mégsem eszek a tibire. Meddögött a bíró lova, nyúzza meg a bíró maga. Jó lesz a szére bombának, a négy láma kocsonyának. Megeszik

szél borzolt, a hajamat bizony a pusztaságban. A tűz lebogott, a fénye csak úgy megremegett a szemekkel. Lelkesedésünkben szívünkből kifogyott a türelem. Hiába vártok annyiszor, hogy valaki végre szóljon. Csak végtelenig tartó hallgatás volt ezen a ponton. Fájó nagyon a búcsúzás, de néha meg

csak sikít a csend. Néma kérdésünk és a válaszainkkal egyet jelent. Hiszen barátok maradunk, amerre haladunk, ameddig élünk. Nem szakadunk el emlékünk, tűzében tovább égünk. Hirtelen egy gitár hangja hatolt élesen a csendbe. Belemarkolt szívünkbe, ugyanakkor bizony jól tette. Közelebb ültünk egymáshoz egy fájó őszi estén. Majd kimerülten pihentünk meg a földanya testén.

ki az, aki parany szóra felejteni tud, ki nem csukja be maga mögött soha a kaput, kit nem ríthat meg sohasem egy régen látott áll, és mosolyogni tud, ha búcsúzni muszáj. Ki

babam fekete sene rásetteki soha senkire, hajnal csillag az égen, nem ragyog szúgy penéken, mint a babám fekete szene, hajnal csillag az égen, nem ragyog szúgy penéken, mint a babám fekete szene. Hogyha megyek végig az utcán, hely, de sokan kacsingatnak rám, félre nézek nevetve, mindig az jut eszembe, hogy szebb a babám fekete szeme. Félre nézek nevetve, mindig az jut eszembe, hogy szebb a babám fekete szeme.

ember lenni. Nem tudok már hinni sohasem. Nem érdekel a világon semmi. Komédia volt az életem.

0: szeretlek.
1: Ez hogy tanítem,
0: jön egy nagy út, s ő elmagul.

0: sohasem.
1: Nem érdekel
0: a világon semmi.
1: Komédia volt az életem.

Csúnya-csúnya mind a kettő, verje meg a jegeset. János bácsi, szok el ezt a magát. Jaj,

0: sretni komašo sonja, šalo malo, malo. Miš ozit me to nulto,
1: irgézni, hogy kell... 10 óra van!

sok idő, felhős az ég, a jelen alkonyán. Hidd

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No. This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

čoňi has, vyštoškej mej, od latike cigán lagi. De szépen szól a hegedűje, elhagyta a szeretője. De szépen szól a hegedűje, elhagyta a szeretője. Megyek az úton lefelé, senki sem mond.

Sokat kislány mondja még, hogy gyere végre szerencsétlen. Piros, de piros, de négyen piros, nékem hazamenni, jaj, de tilos. Addig az icipici szállat, a csukujat rajta, de 300-ot. De addig az icipici szállat, a csukujat rajta, 100-ot.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Az étkeztünk, ha rag nincsen, átkos szót ne szóljunk. Legyen boruk, lágy kenyerű, sok-sok eurójú. S ha majd meg lesz mindenit, tán kinyílik a szemük. Belátják, hogy van a kincsnél nagyobb érték, szeretet.

0: Music's awesome.
1: On the radio. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Szörnyű tragédia volt számára, amikor két gyermekét is el kellett veszíteni. A kétségbeesésből olykor nem látott kiutat. Ne fedjetek meg, értek emberek, kétségek közt megtorpanok letörve. Hűs tófenékre bízom testemet,

talento. S mindjárt el megint vackomra mentem.

Alacsony a cipőm, sarga, de jó járás esik rajta. Jaj, jaj, de meghalok. Le annyit adok-e én magára, mint a cipőm madzagjára. Jaj, jaj, de meghalok. De annyit adok-e én magára, mint a cipőm madzagjára. Jaj,

0: Másik, legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

tehát ejteni, oly csacsiság, egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes szeres belém. Itt van a május, és itt van a nyár, ránk mosolyogni, és csak akar karé.

hátsó, ha az este betakar, vár az a kisló a dom tetején, gyere oda édes, ott légyen én. Éljen az élet, zengjen a dal, jöjjön a csók,

0: Ima könnyebe, vele nézek, hullak könnyebb.
1: Négy óra van.

volt, aki csak csókolt, de attól megőrültem én. Jött olyan, ki beszélt, és nem lett enyém.

szívem, hogy napsugarat rajzoltál az égre, tűzbe hajló borús esteken. Ideje, hogy megköszönjem végre, hogy a biztos pont az most, s mert nem tudtalak elrontani én sem.

szoborús esteken. Ideje, hogy megköszönjem békén, hogy a biztos pont az most is csak te vagy, mert

Panna Rádió. Hit music. Panna Rádió.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

A nagypapám egy tűzoltó örmester volt, gödörgette kackiás bajuszát. A nagymamám a szekrényében őrizgette fehér pettyes vasát.

mondtam, ki tudja merre, sodor az élet valamerre. Célom csak egy, hogy megszerezzem, elszántságom megserezzem. Csókó díze még ajkamon ég, ölelésedből sohasem elég. Sötétséget váltsa a fény, számomra te vagy a legszebb lény.

0: szeg, messze repül, mint egy gond, aki papucs, mint bolond, haragomban azt csinálom, amit ő mond. Ha azt mondom, fekete, rávágja, hogy
1: azért se,
0: végre földre esküszik a hófehérre. Ha azt mondom, takaríts, bevarul a

0: Chic legjobb zenéjét.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

feledés nem lehet köztünk. Siratom a szomorú percet. Siratom a szomorú órát. Mikor kezed

kedves rózsám, én most veled. Ajtó sincs, ablak sincs, ilyenkor a szerelem az nagy-nagy kincs. Ajtó sincs, ablak sincs, ilyenkor a szerelem az nagy-nagy kincs. Számolom a csillagokat, olyan sok van holnapra is dolgom akad. Nem bánom, nem bánom, veled rágyam, oly szívesen számlálom. Nem bánom, nem bánom, te melletted oly szívesen számlálom. Piros lett a pipacs virágnyira, megnősülök én nem sokára. Piros lett a pipacs virágnyira, megnősülök én nem sokára.

házom, erre színe rászállott egy árván a maradt mecske. Búson csicseregte, hogy a párja régen elvesztette. Elhagyott madárnak kerül párja, erdőt, mezőt újra vígan járja. Helyre nem kerül meg az én párom, árva vagyok párja. Elhagyott madárnak kerül párja, erdőt, mezőt újra vígan járja. Helyre nem kerül meg az én párom, árva vagyok párja. Csalfa, barna labám, ha én téged feledni tudnám. Nem sajogna érted az én szívem, nem fájna utána. Fáj a szegény szívem, nagyon beteg, rózsám, ha te csókod, gyógyítsa meg. Jöjj hát vissza hozzám, kis angyalom, az Isten áldjon meg. Fáj a szegény szívem, nagyon beteg, rózsám, ha te csókod, gyógyítsa meg. Jöjj hát vissza hozzám, kis angyalom, az Isten áldjon meg.

szívből igazán. Az én rózsám, az a kis hamis, az a baj, hogy tudja maga is, hogy jaj, kuncut valamennyi lány, egy sem szeret szívből igazán. Az én rózsám, az a kis hamis, az a baj, hogy tudja maga is, jaj, kuncut valamennyi lány, egy sem szeret szívből igazán.

music's awesome. On the radio. Hit music.

Radio. Hit music. Panda Rádió.